0: Jézu, kudusz, kudusz, kudusz, rabbe szabaut, szemel adnra ten meg de krab. Hamne Allah el-Ebtab, tukul, ayya szelus, kudusz, hamne.
1: Ayya Rabbi lel-Kuwakum ma'am, lejna o lejsa lana ma'im, físe lejna o dikatna szuel.